engem, felragyog tüzes égi jeled. Égre nyíló vadászmezőkről, hely vitéz, gyere, tarts velem!

kiindulok az élet végtelenségéből. A cél a jelen, s a jelen át minden, ami elér.